0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Ékezett, egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a fa, jó dím FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodim FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Ábrány Krisztián, Csepei görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
3: Радіослухачам вітання в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Зараз ви почуєте роздуми Абрань Крістіана, греко-католицького священника села Чепа.
4: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Krisztusban, kedves testvérek, először Máté evangéliumának a 8. fejezetéből, a 28. verstől a 9. fejezet első verséig terjedő szakaszt olvasom fel mai alkalommal. Amikor a túlsó parton Gadara környékére ért, két ördögtől megszállt emberrel találkozott. A sírboltokból jöttek elő. Annyira elvadultak voltak, hogy senki sem mert az úton járni. Így kiabáltak, mi közünk hozzád, Isten fia. Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket. Messze tőlük nagy sertéskonda legelészett. Ezért az ördögök kérték, ha kiüzöl minket, küldj a sertéskondába. Menjetek, mondta nekik. Erre kimentek és megszállták a sertéseket, mire az egész konda lerohant a meredekről a tóba, és vízbe fúlt. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent elmondtak, azt is, ami a megszállottakkal a szemük láttára történt. Az egész város kiment Jézus elé, és amikor megpillantották, kérték, hagyja el határukat. Erre bárkába szállt, átkelt a tavon, és városába ment. Szent Márk evangelista leírása alapján mintegy 2000 disznó veszett oda. Nyilvánvalóan jelentő

0: alkalmazkodni. És egy idő után nem is hiszi már el, hogy lehetne másként is élni. A rossz élethelyzetek bármilyen furcsán is hat, de bizonyos értelemben biztonságot adnak, mert azok már ismerősek. A változás miatti aggodalom pedig bizonytalanná teszi az embert. Úgy tűnik, hogy még a sírbolti léthez is lehet ragaszkodni. Sok ember könnyen ott tud ragadni a múltjában, a sérelmeiben, bűneiben, és nem keresi a kapcsolatot sem az Istennel, sem az emberrel. Jézus nem véletlenül mondta el többször, hogy ne féljetek. Ha valaki bátran saját életére vonatkoztatja ezeket a szavakat, akkor könnyen felismerheti, hogy mi az, amitől ő fél, ahol az Isten számára is el akarja mondani, hogy ne félj. Ne félj attól, hogy változtass az életeden, azon, ahogyan látod a világot, önmagadat, az Istent. Talán minnyáján szeretik a meséket. Röviden elmondok most egyet. Egy királyfiról szól, aki elindul, hogy megkeresse élete szerelmét. Van egy szép paripája, fényes páncélja, egy kardja, és természetesen egy koronája. Egyszer csak elér egy hármas útelágazáshoz. Az egyes utak mellett táblák állnak, amelyekre a következő szövegek vannak írva. A baloldali mellett ez áll. Ha itt tovább mégy, te túléled, de a lovad elpusztul. A középső mellett ezt olvassa. Ha itt tovább mégy, te elpusztulsz, de a lovad túléli. A jobboldali mellett pedig, ha itt tovább mész, száz felé tép a szárnyas farkas. Nos, egyik sem olyan vonzó, hogy azonnal rá szeretne lépni, de mindenképpen választania kell. Mit gondolnak, a legtöbb ember melyiket választja? Hát sajnos a baloldalt, ahol könnyen beáldozza a vándor a lovát. Hát végül ő mégiscsak túléli. Csak az a gond, hogy mivel nagyon messze kell mennie, soha nem éri el a célját. Ló nélkül. Sokan sokat beáldoznak az életük során, csak közben nem érnek el oda, ahová kellene. A helyes választás a jobboldali, mert bár igaz, hogy ott áll, hogy a szárnyas farkas száz felé tépi, de hát neki van lova, páncélja és kardja, no meg koronája, tehát meg tud vele küzdeni. A mese végén a királyfi legyőzi a szárnyas farkast, és rátalál élete szerelmére. Az igazi kérdés, és ezért mondtam el most ezt a mesét, hogy kiki felismerje a saját szárnyas farkasát. A sírbolti lét az ember cselekvőképtelenné teszi, és a környezetnek is igyekszik azt üzenni, hogy semmi értelme nincs az életnek, hogy nem lehet jobbá tenni, vagy bármit megváltoztatni. Az Isten viszont cselekvésre hív és szólít. Szent Márknál és Szent Lukácsnál Jézus azt mondja a meggyógyultnak, aki vele akar menni, hogy térjen haza, és mondja el, milyen nagy dolgot tett vele az Úr. Kérjük a Szent Lelket, hogy segítsen meglátni, hol és miben akar minket gyógyítani most leginkább az Isten, és hogy ehhez milyen konkrét tettekre van szükség, amelyeket nem másoknak, hanem nekünk, saját magunknak kell felismernünk és megtennünk. Természetesen annak tudatában, hogy mindeközben nem vagyunk egyedül, mert ott van velünk a minket szerető és segítő Istenünk. Amen.
1: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Ábrány Krisztián, csepei görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почули роздуми Абрань Крістіана, греко-католицького священника села Чепа. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
3: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
2: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Радіо Пульс FM.

0: велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
1: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: világon.
1: Yes.
2: Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvés

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozi Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, menj édes atyánk, hálás szívvel jövünk ma reggel is hozzád, várva, hogy jelenlétedbe léphessünk, hogy megszentelj bennünket, és a te szentségedben a te szavad felemeljen, bátorítson. Kérünk téged, Urunk, hogy lelked által így munkálkodj, és minden élethelyzetre, amiben naponként élünk, akár a mai napunkat is, hadd tegyük így a te kezedbe. Lelked által te vezess bennünket. Hadd legyünk a te lelked uralma alatt. Kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom. Pál apostolnak Efézusbeliekhez írott levele, 6. részéből, az 5. verstől a 9. versekig. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istennek igéje. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti tesz szerint való uraitoknak, félelemmel és rettegéssel szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak. Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát lélekből. Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Tudván, hogy ki mi jót cselekszik, azt veszi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. Ti is, urak, ugyanazt cselekedjétek ővelük, elhagyván a fenyegetést, tudván, hogy a ti uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen ő nála. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ahol már két ember együtt van, ott már szabályozni kell a feltételeket, hogy hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Mert ha nincsenek bizonyos alapszabályok lefektetve, akkor nagyon könnyen visszaél egyik a másik helyzetével. Ezért, ha megnézzük az emberiségnek a történelmét, akkor láthatjuk, hogy tulajdonképpen mindig van egy bizonyos társadalmi norma, társadalmi elvárás, van egy bizonyos szabályrend, amiben valamilyen formában, annak megfelelően éli egyik ember a másikkal való kapcsolatát. Ugye kiindulási pontunk az, hogy mindez az Isten elgondolásában gyökerezik, mert hogy Isten az embert nem magányra, nem különálló kis szigetekként tervezte el, hanem emberi kapcsolatok. Már az első emberpárnál azt látjuk, hogy Ádámnál kimondja azt az Isten, hogy nem jó az egyedül. Nem jó az embernek egyedül. Tehát már ott kiderül, hogy kapcsolatra van teremtve. Természetesen ez a kapcsolat a kezdet kezdetén, ez azt jelentette, hogy elsődleges kapcsolat ember és Isten között. És miután megvan ez a kapcsolat, ebbe a kapcsolatban van beleteremtve létszükséglet, mint egy lélegzete, élet közege az Isten jelenléte Ádámnak, mert bármit tesz, bármit mond, nincs más, csak az Isten. És csak vele van kapcsolatban. És aztán Évának a belépése ebbe a világba már azt jelentette, hogy Ádám Isten, Éva Isten, Ádám Éva Isten. Tehát a kapcsolat ugyanúgy megmarad. És ott az első lépéseknél, akár Ádám Éva esetében, már rögtön le kell fektetni alapvető feltételeket. Hogy is kell egymáshoz viszonyuljanak? Hogyan kell egymásra tekintsenek? És vannak ilyen megállapítások, hogy elhagyja azért atya az, elhagyja azért az ember az ő atyát és anyját, lesznek egyé, vagy azt mondja, hogy gondozzátok, rátok bízom. Tehát ott van benne a feladat meghirdetése, ami már tulajdonképpen nem más, mint egy meghatározása az élet feltételeknek. És az egész emberiségnek az útján látjuk, hogy minden náció, minden közösség valamilyen formában ilyen általános normákat meghatároz, és annak megfelelően él. És természetesen ezek a meghatározott normák bizonyos szempontból szükségesek, de arra is rájön az ember nagyon hamar, hogy bármilyen normát állít fel, ezekben a normákban mindig vannak helyzetek, amelyek megfertőzik, amelyek rosszá teszik tulajdonképpen ezeket a lehetőségeket, kapcsolatokat. És eljut az ember odáig, hogy mindig próbálja úgy valamilyen formában tisztogatni, rendbe rakni, jobbá tenni. Tulajdonképpen a különböző izmusok is ide vissza. Maradjunk csak a nagyon jól ismert kommunizmusnál. Maga, mint elgondolás, tulajdonképpen az emberi együttlétnek a fekteti le. Mindenük közös vala. Szinte visszanyúl az első gyülekezet életéhez, mert ott is azt olvassuk, hogy mindenük közös volt. És elméletben a kommunizmusban is, tehát ez az elmélet, hogy egyik ember nem különb a másiknál, mindenki ugyanúgy részesül feltételek, jogok, kötelezettségek, csak egy dologgal nem számol. Hogy a kommunizmus bár egy teória, egy elmélet, de emberekről szól. És bármennyire szép elméletet alkothat az ember, a gyakorlatban mindig azzal kell számoljon, hogy ember, személyiség, ami nagyon-nagyon összetett, és ami minden élethelyzetre más és más kihívást jelent. Tehát emberi megoldások a közösségi életre, az, hogy próbáljuk faragni, próbáljuk valamilyen formába formálni, tehát kívülről a külső tényezőket próbáljuk megváltoztatni. Itt van előttünk most az anyaország, ahol mi történik? Tulajdonképpen a külső formát változtatják meg, ígérvén a Kánaánt. Tehát, hogyha külső dolgokat megváltoztatunk, akkor sokkal, de sokkal jobb lesz. Még ha szép teória, szép elmélet, akkor is ott van az emberi rizikó. Az emberi lét. És ezért azt kell mondani, kedves testvérek, hogy minden ilyen emberi próbálkozás kudarcra van ítélve. Viszont a Szentírásban előttünk van egy másik út. Van egy társadalmi felépítés, arról olvasunk, hogy hogyan természetesnek kezeli maga Pál apostol is az, hogy rabszolgák, urak, rabszolgák. Ma visszatekintve erre, olyan miért tudja elfogadni, miért tudja igazolni. Sőt, Isten fia, Jézus, abba a világba születik bele, amikor a római birodalomban rabszolgák tömkelege. Azt mondják, hogy ebben az időben körülbelül Rómának a 60%-át rabszolgák tették ki. Gondoljunk bele, egy ilyen társadalmi felépítésben, ahol ekkora nagy távolságok vannak ember és ember között, ott van benne Isten fia belép ebbe a világba is, és még csak elő sem veszi kérdésként, hogy hát azért ez így nincs rendjén. Hát én nem erre teremtettelek titeket, nem arra, hogy ilyen nagy különbség legyen köztetek. És érdekes módon nem beszél. Vagy ha beszél a rabszolgaságról, akkor egészen más megvilágításba. Pál apostol is tényként kezeli, és ezt a meglévő társadalmi felépítést, amikor előveszi, hogy rabszolga szolga, akkor a gondolatainál fontos, egy nagyon fontos dolgot megállapítanunk, ha megnézzük a levelekben, hogy hogy mutatkozik be Pál apostol. Én Pál, Istennek szolgája. És ez a szó szerepel, ami itt, Istennek rabszolgája. Én Pál, Krisztus elhívott rabszolgája. Tehát nem idegen számára, hogy mit jelent az, hogy rabszolgának lenni. És azonosulva ezzel az állapottal azt mondja, hogy nem elsődleges kérdés. Ugyanis, hogy őszintén belegondolva, látva ezt a helyzetet, kihívást, nyomorúságot, mondhatta volna Jézus Krisztus, mondhatta volna Pál apostol, hogy na ezt fejezzétek be. Rendben van, hogy a római birodalomban, a világban ez így történik, de gyülekezetben, Isten népe között töröljétek el a rabszolgaságot. És amikor ilyen kívülről lévő hatással próbálná megváltoztatni, beletört volna a bicskája, mert nem tudta volna. És az, ami egészen más, és ami forradalmi, ami tulajdonképpen egy evangélium, egyrészt Jézusnak a tanításaiban, Pál apostolnak a tanításaiban, azt mondja, hogy a meglévő társadalmi felépítésben nem a külső hatások, környezetek, tényezők megváltoztatása ad eredményt, hanem a belső. Ebből indul ki minden. Nem attól szűnik meg a rabszolgaság, hogy egyik napról másikra kimondom, hogy nincs tovább, nem lehet tovább, hanem amikor ott belül valami miatt ez kérdéssé válik, hogy ez jó van így. Angliában a rabszolgaság megszűnésének a törvényét megelőzte az, hogy volt egy arisztokrata fiatalember, aki Isten hívő emberként nagyon sokat harcolt önmagával, és aztán a parlamentben nagyon sok beadványt adott, több százat a rabszolgaság megszüntetésére. Egyik alkalommal elment Wesleyhez, nagy híres evangelizátor, és mondta neki, hogy hát ő úgy érzi, hogy Isten a szívére helyezte, hogy ezért álljon ki, ezért lett ő politikában részes, ezért van ott tulajdonképpen a parlamentben. És hát több éven keresztül még csak be sem fogadták a beadványait. És már-már lehetne azt mondani, hogy az ember ilyenkor belefáradva feladja, ő annál erőteljesebben, annál inkább. És eljött a pillanat, amikor egy ilyen beadványt befogadtak, és megszavaztak. És az az úgynevezett rabszolga törvény, amikor megszűnik Angliában. És valahol jó ezt látni, kedves testvérek, hogy kívülről azok a társadalmi egyenlőtlenségek, amik lehetnek. Lehet ilyen tüneti kezelésként valamit megváltoztatni. De semmi nem fog változni, mert ugyanoda fog visszafordulni. Az, amiről itt Pál beszél az Efézusi levél

változtatni lehetetlen. Lehet egy elmérgesedett gyermek-szülő kapcsolatát kívülről bármivel megváltoztatni? Lehetetlen. Volt egy házaspár itt a gyülekezetünkben, akik között nagyon elmérgesedett a helyzet. És én úgy éreztem, hogy nekem nagyon sok tennivalóm van ezzel a házaspárral, és nagyon sokat, külön is, együtt is, nagyon sokat beszélgettem velük. És sok-sok beszélgetés után láttam, hogy nem igazán tudunk előrébb lépni, oly szakadék van a kettő között. És akkor azt mondtam, hogy jó, rendben van, akkor következő lépés, saját tizedemből egy házasság gondozót 10 napra befizetek, és el kell menjetek. Ha én még jelentek számotokra valamit,

elmondani, hogy addig, ameddig mi kívülről próbálunk bármilyen jó szándékkal, bármilyen elgondolással, bölcsességgel is beleszólni, belenyúlni, változtatni, higgyük el, hogy lehetetlen. De az, amiről az Isten igéje beszél, ez a kulcs, ez a megoldás. Házasságra, szülő-gyermek kapcsolatára, gyülekezetre, munkahelyekre, munkatársi kapcsolatokra. Ez az egy. Hogy belülről kezd el valami, és ez hogy történik? Ugye Pál megszólítja a gyülekezetben lévő szolgákat, rabszolgákat. Azt mondja, ott vagytok a gyülekezetben. Naponként ott van a konfliktus, a feszültség, hogy egy rabszolga ott van ugyanabban a közösségben. Ezért ezt a viszonyt valamilyen formában rendezni kell. És akkor azt mondja Pál, hogy győzz le szeretettel. Azt kéri egy rabszolgától, hogy engedelmeskedjetek félelemmel és rettegéssel. És itt az eredeti szó, ez az eredeti jelentése azt jelenti, hogy tisztelettel, alázattal. Engedelmeskedj tisztelettel, alázattal. És úgy bele úr, szolga, főnök, alkalmazott, tehát ilyen kapcsolatban, hogyha az Isten az alkalmazott szívén elkezd formálni, észesen vesszük, és az alkalmazót is, a vezetőt is, a főnököt is változtatja ezáltal. Egy házasságon belül

hogy amikor ezt a képet használja Pál, hogy úr, szolga, rabszolgatartó, akkor ezt önmagában újra csak nem lehet szemlélni. Ezt csak egyféleképpen lehet megérteni, és pedig úgy, hogy mi történik azáltal, hogy a rabszolga és az úr egy közösségbe kerül. Az történik, hogy az Isten országa jött el a rabszolga életébe, az úr életébe. Mind a ketten az Isten országát élik át, lépnek be. És az Isten országa, mivel ott van, na itt elkezdenek az élek tompulni. Itt mindig az a nagy kérdés emberi kapcsolatainkban, hogy az Isten országa mennyire tud rajtam keresztül. Mindegy, hogy vezető vagyok, vagy alkalmazott, mindegy, hogy férj vagyok, vagy feleség, az Isten országa rajtam keresztül mennyire kezd láthatóvá válni. Mert ennek van átformáló hatása, hogy az Isten országa, az Isten jelenléte elkezd rajtam keresztül hatni. De az első kiindulási pont minden esetben az, hogy én Istennel rendezett kapcsolat által az Isten ország. Márpedig, ha Isten országa megjelenik, akkor érthető az, amiről itt Pál beszél, hogy ti rabszolga a tisztelettel a ti uraitok felé. Sőt, azt mondja, mert nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem Krisztus szolgái, cselekedvén az Isten akaratát lélekből. És itt újra egy más megvilágításba helyezi az emberi létet, kapcsolatot, közösségi életet. Nem embereknek tetszeni, megfelel

hangsúlyozni, hogy a felettem állót, az alattam lévőt, a mellettem állót, mint feleség, mint férj, elkezdem úgy tekinteni, mint Krisztus, ami újra emberileg egy lehetetlen dolog. Hogy tudom én meglátni a másik emberben? Hogy tudok én viszonyulni a másik emberhez úgy, minthogyha ő lenne Krisztus? Pedig azt mondja, az Isten ország akkor tud megjelenni, hogyha én Krisztusnak akarok tetszeni, neki akarok élni, az ő akaratát akarom cselekedni, ha ráfigyelek, ha neki adok helyet az életembe. És milyen megdöbbentő dolog, minél inkább kezdek el Krisztusnak tetsző életet élni, annál inkább benne vagyok. Hangsúlyozom, a rabszolgaság nem attól változott meg, hogy egyik pillanatról másikra hoztak egy törvényt.

amikor arról gondolsz már vétkeze, hogy farizeusok, képmutatók? Nem ítélte meg, amikor azt mondta, hogy nem ismeritek az Istent? Ezekkel minden megítélte. Ha ismernétek az Istent, akkor nem lenne ilyen. Mert az Isten jelenlétében nem fér bele a másik fölé való, nem csak hogy kerekedés, de uralkodás, nem fér bele. Isten nélkül ez egy természetes, és e felé halad egyre erőteljesebben az ember. De az Isten jelenlétében nem fér bele

az a 20-akárhány év, nem tudom megszámolni, hányszor beszéltem arról, hogy ne ragaszkodjak ahhoz a helyhez, hogyha valakit ezzel, vagy valaki felé a szeretetre ülni. És egy teljesen idegen, aki belép Isten házába, azt se tudja, hogy hol van, és ha véletlenül odaül, ahol te ülsz, felborult a világ. Jézus személye, Pál apostol személye, levelei, teljes ítélet mindarra, amit mi élünk a mindennapokban. Én azt kívánom, hogy Isten szent lelke tudjon bennünk munkálkodni, hogy megláttassa, hogy a belső változás eredménye a külső változás. Így legyen. Amen. Örökkévaló Istenünk, köszönjük a Te jelenlétedet, a Te szavadat. Valóban oly sok mindenre már érezzük, és ki is mondjuk, hogy nincs rendjén, nem jó. És ott van bennünk időközönként a szándék, hogy változtassunk, jobbá tegyük, szemmé, komfortosabbá. És aztán újra és újra azt látjuk, hogy újra elromlik, újra rosszá válik.

0: történelmi bravúrért játszik Elefántcsontpart ellen, míg Ecuador és Németország csoportrangadót vív a továbbjutásért. Hajnali 1 órakor Hollandia Tunézia ellen, Japán pedig Svédország ellen lép pályára. Hajnali 4-kor a társ házigazda Egyesült Államok a már matematikailag is kiesett Törökországot fogadja, miközben Paraguay és Ausztrália kiki meccset vív a továbbjutó helyekért. Сегодня на чемпионате Свитус снова на нас чекают захопливые поединки. Для кількох команд на кону стоит выход из группы або вылет. О 23.00 Кюрасао може здійснити історичний прорив у матчі проти Кот-д'Івуару, тоді як Еквадор і Німеччина проведуть ключовий груповий поєдинок за вихід. О 2.00 Нідерланди зіграють проти Тунісу, а Японія проти Швеції. О 5 ранку співгосподар турніру збірна США прийматиме Туреччину, яка вже втратила шанси на продовження боротьби, тоді як Парагвай та Австралія проведуть вирішальний матч за місця, що дають путівку далі. A FIFA elnöke Gianni Infantino megvédte a 2026-os világbajnokságon bevezetett hidratációs szüneteket. Az Athleticnek nyilatkozva hangsúlyozta, a döntés kizárólag sportszakmai okokból született, és a FIFA semmilyen plusz bevételt nem kap ezekből a megállásokból. Infantino szerint egy 39 napos tornán, ahol a csapatok akár 8 mérkőzés is játszhatnak, a pihenő rendkívül fontos. Éppen ezért a szüneteket minden találkozón alkalmazzák, még akkor is, ha a hőmérséklet nem kiemelkedően magas, így biztosítva, hogy minden válogatott azonos feltételek mellett lépjen pályára. A döntést ugyanakkor sokan kritizálják, mert szerintük a szünetek megtörik a játék ritmusát, és túl nagy taktikai előnyt adnak az edzőknek. Európában több szövetség jelezte, nem kívánja átvenni ezt a gyakorlatot, mivel szerintük nem illeszkedik a kontinens futballkultúrájához. Президент FIFA Gianni Infantino ставил на захист гідратаційних пауз, які використовуються на чемпіонаті світу. За його словами, рішення має виключно спортивні причини, а не комерційні. І FIFA не отримує від цих жодних додаткових доходів. Інфантіно наголосив, що відпочинок є критично важливим на турнірі, який триває 39 днів, де команди можуть провести до 8 матчів. Саме тому паузи запроваджені в кожному поєдинку, навіть коли температура не є надто високою, щоб усі збірні грали в однакових умовах і тренери мали рівні можливості для корекції гри. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóval zolosájtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Sporthíreinket hallották.
3: Adás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: június 26. 10 után 13 perc jelünk az FM 92.1-en a különkiadás, ez pedig a csütörtöki adásunk, derűsapot. Sziasztok, sziasztok!
6: Hát úgy néz ki, hogy a derű is meg lesz, meg a hőség is meg lesz, vagy ez még csak melegnek mondható, legalábbis ahhoz képest, amit Európában tapasztalnak az emberek, az a bizonyos hőkupola alatt, ami már bőven meghaladja a 40 fokot. Hát egyes híresztelések szerint akár 48 fok is lehet egyes vidékeken.
5: Ne nálunk hát, legyen ez.
6: Ne lágyunk legyen, tehát az ettől 10 fokkal hűvösebb is már elég melegnek mondható.
5: Nem, dr. Gál Géza volt családorvos vendégünk, és ő beszélt arról, hogy mennyire fontos, hogy a idősebb generációk otthon maradjanak, hogyha nem nagyon fontos, hogy megmozduljanak, és hát volt olyan visszajelzés, hogy hát csak azért maradt otthon, mert hallgatta a műsort, és nem ment neki a városba bevásárolni. Azt mondta a kedves hölgy, hogy hát ő többet nem hallgatja a műsort, mert akkor nem tud odaérni, hova kell. Én mindig megerősítem a doktor úrnak a gondolatait, hogy ebben a nagyon melegben idősebb szervezettel ne menjünk el fölöslegesen bevásárolni sem. Ha tehetjük, akkor várjuk meg. Vagy nagyon korán induljuk, mint a kaszálók reggelenként, a kapával a mezőre reggelenként. Hát most kicsit várjunk ezzel. Vagy nagyon korán tegyük ezt meg 6 órakor, ha nem szeretünk, akkor keljünk fel.

0: 6 órakor 8-ig érjünk vissza, viszont ilyenkor már ne induljunk útnak, mert a nagy meleg az nagyon komoly hatása van, és mondjuk az árnyékos fás udvaron lehet, hogy nem érezzük ezt a gigantikus hőséget, de amikor odaállsz egy percre is mondjuk a betonnal körbevett napsütéses oldalra, akkor érzed, hogy mi az, amikor 33-34 fok van árnyékban, és a napon az lesz lehet sokkal több is.
1: Hát, hogyha így megy, akkor a nap helyett már nem csak kívülről kell leszkenegetnünk magunkra, hanem valami belső erőforrást is nyerni, amitől majd szépen csillog a bőrünk, vagy tükrök nőlnek rajtunk, és akkor az majd visszaveri a fényt. Vagy napkollektorokkal fogjuk magunkat körbevenni, és hasznosítjuk ezt az energiát, de tény, ami tény, szó, ami szó, meleg van, folyadékpótlásról feltétlenül gondoskodjunk, illetve hát aki megengedheti magának párakapu, medence, folyó, nem tudom, bármi, ami vizes, ami folyadék, akkor az megpróbálja lehűteni az emberi testet.
0: Hát ha más nem, akkor kicsit otthon a saját csapa alatt oldjunk meg megoldásokat. Emlékszem, gyerekkorunkban nekünk egy nagy fürdőkád volt nyáron a medencénk, azt meghordtuk vízzel, és gyakorlatilag, amikor már a hőfok odaért, akkor az volt a mi kerti medencénk, úgyhogy nagyon izgalmas nyári élményeink voltak, és nagyon sokat jártunk egyébként biciklivel különböző általunk elérhető strandokra. Na de hát ez egy más világ volt. Ne felejtsd el, hogy Beregszászban június 25 és 26, azaz ma és holnap a Bogdán-Khmelnicki utca és a Munkácsi utcákban útburkolati kátyúzási munkálatok zajlanak. Ezért kérik a lakosság megértését, figyelmét, és ne akadályozzuk a közlekedésen, parkolással, sem igen agresszív vezetési stílussal, sem amennyiben tehetjük, akkor kerüljük ezeket a szakaszokat, és ne induljunk erre útnak.
1: Értünk dolgoznak, tehát érdemes egyszerre a pici szakaszra, illetve erre a talán rövid időre türelmesebbnek lenni.
0: Bár csak sok helyen kátyúzzának vidékünkön, nagyon örülünk ennek. Aztán egy érdekes hírrel találkoztunk, hogy egy medvetalp okozott igen jelentős problémát egy másfél éves gyermeknél, és hát ez az effektus arra hivatott felhívna a hallgatók figyelmét, hogy azért gondolkozzunk ez a medvetalp témán. Akik sokat kocsikáznak, azok láthatják, a főforgalmi utak mentén jelentős mennyiségben találhatunk Ungvár, Szöllős vonzás körzetében, fent a hegyesebbik részen gigantikus méretű medvetalpokkal, de ez előbb-utóbb a kiskertünkben is meg tud burjánzani. Én nem olyan rég találkoztam a saját kis bozótosomon, az udvartól néhány méter egy igazi medvetalp családdal.
1: Bocsokkal mindenkivel?
0: Igen, teljes komplekt család volt, és ott próbálták a életüket újra szervezni. Nagyon tettem azért, hogy ez ne történjen meg. Hát ugye ez az a huncutság, az a növény, amely igazából jelentős orvosi beavatkozást igényel, ha nem figyelünk oda. És a korosztály teljesen mindegy.
1: Így van, sajnos elég komoly reakciót tud kiváltani, és az ember bőrét, a külső felszíneket nagyon komolyan tudja károsítani. Hát őszintén én gyermekkoromban nem igazán találkoztam medvetalppal. Aminek ilyen nagy lepele volt, az lapulevél volt, és visszaemlékszem az egyik első ilyen már nyár elejé osztály kirándulásokra, ahol a Györfi Marika néni vitte bennünket, és ugye az volt a tanító néninek, illetve tanárnőnek, hiszen már osztályfőnökünk volt, az egyik feladata, hogy a mi testi épségünkről gondoskodjon, és hát az előírásnak megfelelően mindenkinek sapkát kellett volna magával vinni, fiúk, lányok, sapka, nyárban kész. És hát voltak emberek, akik anélkül jelentek meg. Na most az osztályfőnökünk az nem riadt meg ettől, nem zavart haza senkit.
0: Papírcsákó?
1: Hogy... Nem. Lapulevél.
0: Jaj, lapulevél. Jó,
1: tehát a túráknak az első részénél azokat a szép, nagy, nem tudom, sok tenyérre rendelkező, vagy sok tenyérnyi mérettel rendelkező lapulevelekből egy-kettőre egy csákót tudtunk varázsolni, és az kötelező jelleggel, tehát mint a hubikék.
0: De legközelebb vittél magaddal
1: mindenképpen, tehát mert ugye a feje tetején kezdtél el fotoszintetizálni, de hát ugyanezt medvetalppal életveszélyes tud lenni.
0: Igazából ez az a növény, aminek a nedve a bőrrel való érintkezés után égési, kimondottan akkor, hogy az napsütést is kap, égési, komoly égési sérüléseket tud generálni, és ha nincs is vonzás körzetünkben, de mégis mostnak az osztálykirándulás, vagy te is mondtad, hogy arra kérik a pedagógusok, szülők, illetve a gyermekek figyelmét is, hogy nagyon legyünk körültekintőek, mert elmennek gyerekek játszani, fogalmuk sincs, mi ez a szép nagy növények, kezdik majd sárkányként leküzdik, hogy az én gyerekeim mindent sárkány, hétfejű sárkány, százfejű sárkány, és akkor egy bottal szétzúz a ilyen jellegű bokrokat. Na hát itt a lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmét a gyerekeknek, és mutassuk meg, mi ez, és mondjuk egy nagyon komoly problémát okozok, ezzel játszanak, mert elmennek irándulni, mindjárt jövünk, találtunk egy málabokrot, és a málabokor mellett volt egy medvetalp is, aztán pedig a megyei gyerekkórházban kötünk ki, mint ez a másfél éves gyermek, aki egy kirándulás következményeként került égési sérülések le megyei gyermekkórházban.
1: Igen, sajnos ezek az esetek megtörténnek, és hát valóban az az elgondolkodható, hogy másfél éves, tehát gyakorlatilag tudása sem volt erről az egészről. Mindenképpen a felnőtt emberek viseltessenek nyáron is felelősséggel, mert a baleset, hát azokat nem mindig tudjuk elodázni.
0: Ha már megtörtént a baleset, azaz érintkezett a bőrünkkel, akkor védjük a naptól, és nagyon bőv vízzel próbáljuk eltávolítani ezt a anyagot a bőrről, úgyhogy, és azokat a rongyokat, amiket ráteszünk, azt sem használjuk legközelebb, mert képes hónapokkal később is ugyanaz a növényanyag ugyanilyen kárt tenni a bőrünkben. Volt erre precedens, a veleckei emlékművet többször tisztítják kárpátaljai önkéntesek vidékünkről, Munkácsról, Szőlősről, Beregszászból mennek fel, és ugye a medvét a nagyon nagy küzdelmi terület ezen a régióban is, elmondta, egy ilyen posztot látunk, és a sérülés is osztolta a kedves úriember, elmondta, hogy 2 hónapja voltunk fent, levettem a védőruházatot, most pedig felvettem, és a keze, ahol a bőröm érintkezett a védőruházattal másfél hónappal ezelőtt, az gyakorlatilag ugyanúgy égési sérüléseket generált, úgyhogy nem mindegy, hogy egy védőruházatot hogyan használunk, hogyan tárolunk, és majd mikor fogunk legközelebb magunkra venni.
1: Oktató jelleggel készült egy videó, ahol egy fiatal ember, hát ha szabad így mondani, tudatosan választotta azt, hogy bemutassa a közösségnek, hogy ez mennyire nem játék. Hát alkarjának egy kisebb részére csepegtette rá végül is ennek a növénynek a nedvét, hiszen az, ami igazán veszélyes. És hát első órában még nem történik semmi. Az, ami utána 1-2 nappal következik, hát minthogyha ilyen lángszórófélével perzselték volna le, hólyagos, fájdalmas minden, tehát nagyon-nagyon tanulságos a videó.
0: Nem ízett ki a növényből.
1: Na, abszolút nem.
0: Aztán fontos megjegyeznünk, hogy július 1-től 2026-ban is meghirdetik a 15 millió búzaszem a magyarok kenyere programot, amelyet a kárpátai régióban a Proagrikultúra Kárpátik Alapítvány szervez többek között, úgyhogy várják idén is a gazdáknak a terméséből ide szánt nemes felajánlásokat, és július 1-től egészen augusztus 1-ig, ahol egy nagy ünnepség keretében összeöntik majd a búzát, úgyhogy hirdetik az érdeklődők számára, hogy van lehetőség idén is adományozni. Számos kárpátaljai egyházintézményben is lehet adni, illetve nagyon sok szervezet csatlakozik a megmozduláshoz, egy Kárpát-medencei megmozduláshoz, és nagyon komoly nemes intézmények a működését támogatja az idei gyűjtés is, ahogy az elmúlt években sokat szóra is meghirdették.
1: Reménység szerint jó gazdák, jó cél érdekében, jó termésnek a fejében jó sokat tudnak majd adományozni.
0: Igen, ugye beszéltünk, hogy az aratásnak a szezonja már megindult. Én azért mindig büszke vagyok arra, hogy a háborús időszak, egyéb időszakok zajlottak, de a kárpátai gazdák nem vagy kevesebbet, hanem többet adtak volna, mint amennyi jutott volna más régiókban. Így aztán mindig büszkék lehetünk arra, hogy a mi gazdáink azok úgy adnak, hogy jusson is, maradjon is, és akinek van, annak adatik elmondata, gondolnak másokra. Azért ez jó dolog, mert régiókat megvizsgáljuk, akkor Kárpátalja arányában, mivel sokkal nagyobb adagokkal járul hozzá ez a projekthez.
1: Összefogással még a nagyon nehéz helyzeteken is sokkal könnyebben lehet segíteni.
0: Aztán ne felejtsük el, hogy már csak néhány napot kell aludnunk a lendületig a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek, a KRISZ-nek a legnagyobb ifjúsági megmozdulását szervezik 2026-ban, sok év után, szünet után újra, úgyhogy várnak minden érdeklődő szeretettel. Legyünk kint, bár meleg lesz, de párakapu is van biztosítva, szomjúság ellen is lesznek üdítők, úgyhogy azért azt gondolom, hogy egy áldott alkalmat kérünk el, legyünk minél többen, legyen a KRISZ újra a Kárpátaljai Református Ifjúsági Közösség legnagyobb megmozdulása 2026-ban. Valóban. Barátság stadion és 10 órai kezdés, ne felejtsük el.
1: Igen, hát a hűsölése nem éppen ott lesz majd lehetőség, de a találkozásra, a feltöltődésre, az élményre, az mindenképpen a szombati nap a legalkalmasabb lesz.
0: Ebben a 2 órás műsorban is több témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. Kicsit széjjel nézünk a házunk táján, mik azok a helyek, ahova el lehet látogatni, és mondjuk egy rövid családi kirándulás, akár munka után be lehet iktatni. Hát egy ilyen jellegű beszélgetést tervezünk a Beregardai Hegyalja Levandula mező tulajdonosával, Habcsuk Gergelyt szeretnénk megszólaltatni itt az éteren keresztül, illetve éppen a mai nap folyamán zajlik a Kárpátai Magyar Népfőiskolának, a Népfőiskola Egyesületnek a szakkör évzáró kiállítása, a kiállítás megnyitó előtt Molnár Eleonórával, a Kárpátai Magyar Népfőiskola vezetőjével szeretnénk egy újabb kapcsolást Lakitelekről.
1: Сьогоднішні гості нашої передачі Герхей Хапчук, власник лабанної плантації Hegyalja в Берегарду та Eleonora Molnár, holová об'єднання Закарпатського народного інституту.
0: Megyünk is zenével tovább, 10 óra 24 perc van, lesz még rosszabb, repülőkének lehet nálunk.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, köszöntjük a rádió hallgatókat, 10 óra 38 perc van az FM 92.1-en a különkiadás csütörtöki adása. 095-709-7097-es SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információt, ha rendőre balesettel találkoztok, mindenképpen írjátok meg, és persze a határinformációkat is örömmel veszük, hiszen 12 óráig vagyunk élőben, külön köszönjük, ha megírjátok, még soron vagytok, és milyen várakozási idővel kell kalkulálni, sokak segítségre lehet ez információ. Fent vagyunk a live streamen, külön köszönjük a livestream nézőket, és külön köszönjük, ha megosztjátok ezt a mai műsort, így még több emberre tudunk eljutni. És hogy ígértük, egy újabb beszélgetéssel megyünk tovább.
3: A vonal másik végén köszöntjük Habcsuk Gergelyt, a Beregardói Hegyalja Levendula mező tulajdonosát. Znamená Zesku Gergely Habcsuk, vlastník Levendulai Plantácii Hegyalja v Beregardó. Köszöntünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
4: Igen, hallak én is, tisztelettel köszöntöm a rádiót és a hallgatóságot.
2: Hát immáron egy hete megnyílt a Beregardai hegye, a Levendula mező, és ami különlegesé teszi ezt a vidéket, hogy ez Beregszásznak a szívétől tényleg néhány kilométerre helyezkedik el itt Beregardóban. Kérlek, mesélj ennek a hegyalja Levendula mezőnek az elhelyezkedéséről, létrejöttéről, múltjáról.
4: 2020-ban kezdtünk neki a Levendula telepítésnek, ami ugye már 6 éve van. Hát azóta pótoltuk, minden éven próbáljuk rendbe tartani. Ez családi vállalkozás, ez hobbiként indult, önerőből. Itt van Beregardó mellett, ahogy a Beregardai

0: egyhegy lábánál helyezkedik el, viszonylag könnyű megközelíteni, akár gyalog is, akár autóval is. Adott volt egy földterület, ami viszonylag jó helyen van, viszont a föld nem volt annyira jó. Úgy gondoltuk, hogy telepítsünk levendulát, ami több hasznosítású növény. Ugye egyrészt van körülbelül egy hónapos szezonunk, amikor turizmusra is használjuk, ugye látogatókat várunk, főleg iskolás csoportokat és családokat, valamint feldolgozzuk, és termékeket készítünk belőle, úgy illóolajat, szappanokat, szörpöket, és további saját termékeket, amit itt helyben értékesítünk. Mivel munka amellett csináljuk, általában a csoportokat előre regisztráltan tudjuk csak fogadni hétköznaponként. Hétvégenként szoktunk tartani nyílt napokat, amikor lehetőség van fotózásra, akár van profi fotósunk is, kézműves foglalkozásra, piknikezésre, meg egy kis laza pihenésre az embereknek.
1: Mi az, ami a levendulát ennyire különlegessé teszi, hogy az ember szinte úgy beleszerelmesedik? Tehát jön a tavasz, jön a késő tavasz, jön a nyár, és aztán lát egy lila mezőt, és valahogy ott ragad a tekintete, és ott ragad maga ő is.
0: Hát ezt azt tudnám megmondani, aki külsős, én belsősként, aki vele foglalkozik, nekem annyira már nem különleges, de az embereket úgy látom, hogy megnyugtatja, úgy látom, hogy kicsit ellazítja, úgy látom, hogy úgy megpihennek benne, úgy lelassítanak benne, kicsit elgondolkoznak a hétköznapi fáradalmakban. Úgyhogy szerintem ez, ami olyan különleges. És lehet, hogy az illat teszi ezt a nyugtató hatást, vagy lehet a táj teszi, ezt a vendégek tudnak inkább megmondani.
2: Beregardai hegyalja levendul a mező, mintha egy organikus részét képezni annak a közösségi erőnek, amelyet ott látunk. Mert ugye a sziklához vezető utat is az elmúlt években rendbe raktátok, gyakorlatilag egyfajta turisztikai látványosságot, egy béke szigetét akartatok létrehozni, legalábbis ezt érezzük ennek a folyamatos gondoskodásnak a háttere mögött, akik arra látogatnak el családdal, minthogyha része lenne ennek a ardói turizmusnak a fellendítési szándéknak. Mesélj kérlek erről.
0: Hát így van, ez tudatosan működik így, hogy ugye hát abból dolgozunk, amink van. Azt őrizzük meg, amink van, és azt szeretjük a legjobban, amink van, ami itt van közel, és ami a miénk. Tudatosan lett ez is így kitalálva, míg az kisebb-nagyobb hibákkal van még rajta, amit javítani tudjuk, de kis közösség önerőből próbáljuk úgy csinálni, hogy az embereknek legyen ingyen és bérmentve, becsületkasszával vagy anélkül egy olyan hely, ahová el tudnak jönni családdal vagy barátokkal, kicsit kipihenni magukat, kicsit jól érezni magukat. Azért csináljuk ezt, mert szeretjük magát Ardót, meg szeretjük a mi kis hegyünket, ami domb, és próbáljuk. Hát ugye, ha az ember valamit szeret, akkor szereti tisztán tartani, és szereti rendbe tartani.
2: Ezt hogy kell elképzelnünk, ezt a komplex turisztikai látványosságot, amit gyakorlatilag a Zardai hegy és vonzás körzete generál, mert ki vannak táblázva, ott van karbantartva, a levendulamező is ott van, illetve maga parkosítást is láthattunk. Mi az, amit el kell képzelni, akik nem jártak még arra?
0: Hát akik nem jártak még arra, ez olyan, mint egy mini túraútvonal. Ugye egy zöld jelzéses útvonal, az azt jelenti, hogy rövid, könnyű, családbarát. Tehát ugye, hogyha a Perényi utcából indulunk a temető mellől fel, akkor autóval is fel tudnak egy darabig menni, vagy aki nem sajnál az autót, az fel tud teljesen is menni. Vagy van egy másik ösvény a Munkács utcáról. Ugye ez azt jelenti, hogy mi kipucoltuk, kitábláztuk, raktunk ki szemeteseket, félúton van a levendulásunk, a sziklánál pedig van egy asztal, egy sütögetőhelyel, akit bárki használhat ingyen, amikor csak kedve van. Nagyon nagy turisztikai látványosságnak nem mondanám, én inkább ezt egy ilyen kis pihenő piknikhelynek inkább, de annak is nagyon jó.
1: Beszélgessünk egy kicsit a termékekről, amelyek ott helyben készülnek. Mi a paletta, és mi teszi őket különlegessé?
0: Én nem mondanám annyira különlegessé, hogy különleges. Az a lényeg, hogy saját. Ez saját, ezt mi csináljuk, saját kézműves termékek, én és a feleségem. Mik a termékeink? Hát idén, amit sikerül így munka mellett, készítettünk szörpöket, készítettünk szappanokat, gyertyákat, illatzsákokat, lekvárokat, pálinkákat. Mi az, ami még készült? Különböző festett szuvenírek, festett hűtőmágnesek. Hát most hirtelen ennyi jut eszembe, de bőven van, főleg ez a feleségemnek a termékei, de közösen csináljuk.
1: És ezek ugye nem csak a nyára készülnek, hanem ezeket hosszú távon is lehet használni, alkalmazni.
0: Persze, hosszú távon is lehet. Az oldalunkon is lehet rendelni, meg általában a Turinfónak az üzletébe szoktunk bevinni saját termékeket, és ott is meg lehet találni.
1: A levendulásnak jelenleg a virágzása az folyamatban van. Meddig tart el? Meddig érdemes kilátogatni? Hogy működik ez?
0: Ezt mindig elmondom a csoportoknak, mert annyira nem szoktuk magunkat hirdetni, mivel mi ezt csak hobbiként csináljuk. Körülbelül egy hete kezdődött meg. Ugye a levendulásnak a virágzása körülbelül egy olyan hónapig tart, utána nekünk muszáj lenyírni, ha akarjuk, ha nem. Tehát ez attól függ, hogy milyen lesz az időjárás, mennyire lesz napos, mennyire lesz esős, mivel a tavasz eléggé asszályos volt, azelőtt volt egy elég nehéz telünk, szóval ez az időjárástól függ igazán, de körülbelül egy hónap plusz-minusz, ezt maga majd a virág fogja megmutatni, hogy meddig akar virágzani.
1: Mennyire gondozás igényes ez a kultúra? Tehát például a mostani asszályos, vagy az elmúlt asszályos időszak mennyire viselte meg, vagy mennyire öntözés igényes?
0: Azt mondják, hogy a levendula egy mediterrán növény, és viszonylag nem igényes. Én nem mondanám ezt teljesen. Igen, mediterrán, viszont néha, mikor olyan időszak van, tegyük fel, mint a május is, hogy egy gram eső nem volt, olyankor kellett az öntözés. Valamint amikor vegetációs időszakban voltak a fagyok, akkor érzékenyre. Tehát nálunk is voltak fagykárok, voltak asszálykárok, amit majd próbálunk ősszel orvosolni, újratelepítéssel. Nem azt mondom, hogy folyamatosan kell vele foglalkozni, de mikor kell, akkor kell. Akkor kell gyomlálni, akkor kell visszametszeni, akkor néha kell öntözni. De hát minden növény igényli a törődést, úgyhogy nem lehet valamit csak úgy, hogy hagyjuk magának, aztán éljél. Ahhoz, hogy szép legyen, törődni kell vele.
1: Mi lenne a legkülönlegesebb levendula, ami jelenleg a hegyalja levendulásban található? Értem, ezzel csak egy fajta van, vagy akár több fajta is fellelhető?
0: Nálunk több fajta levendula van, tudatosan van több fajta. Ugye, ha két nagy csoportot nézzük, ugye van az angol fajta, meg a francia fajta levendula. Az egyik az inkább az illóolajnak való, a másik pedig akár felhasználható a gasztronómiában is. Mi tudatosan ültettünk különböző fajtákat. Egy az, hogy kicsit sokszínűbb, a másik az, hogy többféle felhasználásra is tudjuk használni.
2: Beszélgettünk a termékekről, milyen pozitív életeni hatást tudunk a levendulának?
0: Attól függ, hogy milyen terméket nézünk. Ha tegyük fel egy hidrolátot, vagy egy illóolajat nézünk, ennek ugye nyugtató hatása van, sebfertőtlenítő hatása van, gyulladáscsökkentő hatása van. Hogyha tegyük fel egy limonádét nézünk, amit készítünk, ez is érdekes, mert tegyük fel, a levendulának az íze nagyon különleges. Vannak emberek, akik szeretik, vannak, akik nagyon nem szeretik. Érdekes, különleges, nyugtató, frissítő. Maga az illat az, ami itt a domináns ebbe a növénybe, és ez pont, mint mondtam, hogy ez valaki vagy nagyon tudja szeretni, vagy nagyon nem tudja szeretni. Tehát szerintem a fő hatás benne ez a nyugtató, ez a legfontosabb.
2: Azok a a lehetőségek, amikkel várjátok az érdeklődőket?
0: Az a lényeg, nyílt napokon általában kézműves foglalkozások szoktak működni. Ez általában úgy működik, hogy előre bejelentkeznek csoportok, egy vagy két kézműves van, akikkel előre egyeztetnek, hogy mit is szeretnének aznap csinálni. Van két pavilonunk, van egy kisebb és egy nagyobb, és akkor ott ők tudnak foglalkozásokat tartani. Valamint mondtam, hogy fotózásokra van lehetőség, van két fotós ismerősünk, akik szoktak kijárni, és akár családi fotózás, akár esküvői fotózás, vagy hasonlók. Valamint maga a pihenés, a piknikezés, vannak tűzrakóhelyeink, lehet szalonnát sütni, bográcsozni, ilyesmi, ami a lehetőségek listája.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy bemutattad a munkátokat, és beszélgethettünk a Bereggardai hegyalja Levendula mező az idei évadjáról. Sok erőt és áldást kívánok a életetekre, munkátokra.
0: Nagyon szépen köszönöm, és várunk mindenkit, ne hagyják ki, ne késsenek le, mert ugye nincs sok ide, a virág az el fog virágzani, mert a virágnak nem mondhatod meg, hogy meddig virágozzon. Úgyhogy akinek van kedve, azt szívesen várjuk, főleg nyílt napokon, de akár bejelentkezéses időpontokkal.
1: Köszönjük szépen!
0: Mi is köszönjük!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Habcsó Gergellyel, a Beregardai hegyalja Levendula mező vezetőjével beszélgettünk.
3: В передачі прозвучали торгові марки.
4: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Nincs még!

0: Kereken 11 óra múlt 1 perccel jövünk a 12 órás műsorunkkal, egészen 12 óráig vagyunk veletek 2 órán keresztül. Ez FM 92.1 különkedés, az a csütörtök adásunk. Mindenkinek jó rádiózás, maradjatok velünk.
1: Hát, hogyha a friss levegőt, vagy frissebb levegőt nem is tudunk biztosítani, de a friss hírekben hát, ha lesz örömet okozó is. Várunk mindenkit a hírek után.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 25-én, csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання, сьогодні 25 червня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Mentőket riasztottak a Huszti járásban található Alsókalocsa községben, miután egy 4 éves gyermek égési sérülést szenvedett, közölte a Kárpátaljai Mentőszolgálat a Facebook oldalán tegnap. Az előzetes információk szerint a kisgyermek egy vízforralóból kiömlő forró vízzel égette meg magát. Az egészségügyi dolgozók a szükséges elsősegélyt a helyszínen nyújtották, a család azonban nem kérte a gyermek kórházi kezelését. A szakemberek azt javasolják, hogy égési sérülés esetén az érintett bőrfelületet azonnal hűtsék folyó, hideg vízzel, ugyanakkor kerüljék az olajok, krémek vagy különféle házi praktikák alkalmazását. Szükség esetén mielőbb orvosi segítséget kell kérni.
5: У селі Колочава Хуського району 4-річна дитина отримала опіки. Про це повідомили вчора у Закарпатській обласній станції екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, малюк обпікся окропом, який вилився з електрочайника. Медики надали необхідну першу допомогу на місці події, однак родина відмовилася від госпіталізації дитини. Фахівці нагадують, що у разі опіків уражену ділянку шкіри необхідно негайно охолодити під проточною холодною водою. Водночас не рекомендується використовувати олії, креми чи різноманітні народні засоби. За потреби слід якомога швидше звернутися по медичну допомогу.
4: Veszélyes robbanó szerkezetre bukkant egy helyi lakos az Ungvári járásban található Császlócon, a saját udvarán kerti munkálatok közben, tudatta a DSNS tegnap. A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy egy F1 típusú kézigránátról van szó, amely még a II. Világháborúból maradt vissza. A robbanó szerkezetet biztonságos helyen megsemmisítették. A katasztrófa védelem ismét arra figyelmezteti a lakosságot, hogy gyanús vagy robbanó eszköznek tűnő tárgy észlelése esetén ne érintsék meg azt, hanem távolodjanak el biztonságos távolságra, és haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.
5: У селі Часлівці Ужгородського району місцевий житель під час виконання робіт на присадибній ділянці натрапив на вибухонебезпечний предмет. Про це вчора повідомили в головному управлінні ДСНС Закарпаття. Чоловік не торкався знахідки та одразу повідомив про неї рятувальників. Піротехніки, які прибули на місце, встановили, що це ручна граната типу F1, яка залишилася ще з часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет було вилучено та знищено у безпечному місці. Рятувальники вкотре закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів або об'єктів, схожих на вибухонебезпечні, не торкатися їх. Необхідно відійти на безпечну відстань та негайно повідомити про знахідку відповідні служби.
4: Kísérleti projekt indul Kárpátalján a belső menekültek lakhatásának biztosítására. A program megvalósítására 500 millió hrivnyát különítettek el. Amennyiben a megvásárolni kívánt lakás értéke meghaladja ezt az összeget, a különbözetet más forrásokból társfinanszírozás keretében lehet fedezni. Kárpátalján június közepén hivatalosan 124,500 belső menekültet tartottak nyilván. A megyében jelenleg 105 menedékhely működik, amelyben összesen 4030 ember él. Erről a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője Miroszláv Bilecki számolt be. A szálláshelyeket ideiglenes lakhatás céljából hoztuk létre, ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a családoknak állandó otthonra van szükségük, hangsúlyozta.
5: На Закарпатті розпочинають експериментальний проєкт щодо забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Для цього передбачено 500 мільйонів гривень. Якщо вартість житла перевищує зазначену суму, різницю можна покрити з інших джерел на умовах співфінансування. На Закарпатті станом на середину червня офіційно зареєстровано 124,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. На території області функціонують 105 шелтерів, де проживають 4300 осіб. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Шелтери створювалися як місце тимчасового проживання, однак ми розуміємо, що родини потребують постійного житла, зазначив він.
4: Venezuelában az elmúlt több mint 100 év legerősebb földrengése történt. Az első jelentések szerint a halálos áldozatok száma akár 10 000-től 100 000 főig is terjedhet, bár a hivatalosan megerősített adatok egyelőre ennél jóval alacsonyabbak. A 7,2-es magnitudójú földrengés mintegy 160 kilométerre történt a fővárostól, Caracas városától. Kevesebb mint egy perccel később egy még erősebb 7,5-es rengés rázta meg a térséget. A földmozgások idején sokan otthon tartózkodtak, mivel az országban állami ünnep volt. Venezuela északi partvidékén a kikötővárosként ismert La Huaria térségében cunami jelenséget is észleltek. Ezzel egy időben Japán északkeleti részén is 6,9-es erősségű földrengést regisztráltak, ott cunami veszélyre figyelmeztettek a hatóságok.
5: У Венесуелі стався найпотужніший за 100 років землетрус. Попередньо загинуло від 10 до 100 тисяч людей. Про це пише UNN.UA. Землетрус магнітудою 7,2 бала стався приблизно за 160 кілометрів від столиці країни Каракаса. Менш ніж за хвилину регіон сколихнув ще потужніший поштовх магнітудою 7,5 балів. Під час землетрусу багато людей перебували вдома, адже в країні відзначали державне свято. На узбережжі Венесуели у портовому місті Ла Гуайра вже зафіксували цунамі. Землетрус магнітудою 6,9 балів також стався на північному сході Японії. Там оголошено загрозу цунамі.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A mai időjárás előrejelzés szerint Beregszászban a mai nap még melegebb lesz, mint tegnap. Már a délelőtti órákban a hőmérséklet 29 fokig emelkedik, a napi maximum pedig elérheti a 32 fokot. Ezzel párhuzamosan Munkácson és Ungváron is kánikula várható, ott a hőmérséklet akár 31 fokig is emelkedhet.
5: Сьогодні в Берегові погода буде ще спекотнішою, ніж вчора. У першій половині дня температура повітря вже підніметься до плюс 29 градусів, а температурний максимум становитиме на рівні плюс 32. Тим часом у Мукачеві та Виноградові сьогодні очікується до плюс 31 градусу. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következnek.

0: Це Радіо Пульс.
1: Óra 16 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket, ez a csütörtöki különkiadás műsor, ez a második óránk, egészen 12 óráig vagyunk veletek. 0957 0907 0907 SMS Viber számunk aktív. Gyorsan elmondom reklám előtt, hogy van lehetőség reklámozni az FM 92.1 élőadásában, nem kell más tenni, mint a 0667 84 99 50-es telefonszámot hívni, 0667 84 99 50. Ha van vállalkozás, a terméket, szolgáltatás, hogy nyugodtan keres bennünket is, próbálunk reklámtanácsokkal is eladni, ha nincs ötleted, mi majd segítünk ennek a megépítésében.
2: A friss hírek után némi aktuális információ Beregszászból, méghozzá a Bodokanál Kárpát víztette azt közé, hogy perceken belül 12 órától hibaelhárítási munkálatok kezdődnek Beregszászban. Az érintett utcák, ahol korlátozva lesz a vízszolgáltatás, illetve időszakosan meg is szűnik, ez a Macsolai útköz, a Gvadányi utca, a Győri Dezső utca, a Tompa Mihály utca és az Arany János utca. Azt ígérik a szakemberek, hogy ahogy a munkálatok befejeződtek, úgy a vízszolgáltatás is visszakapcsolódik. Addig talán tudunk még némi vizet tartalékolni saját magunknak.
1: Az önkormányzat posztolása szerint ma és holnap a Bogdán-Khmelnyicki utca, illetve Munkácsi utcákban kátyúzási munkálatok zajlanak. Arra kérik az arra járókat, hogy ne parkoljanak az út szélén, és ezzel ne akadályozzák a munkátokat, és ha tehetik, akkor kerüljék ezeket a szakaszokat, legyünk türelemmel. Ezek főforgalmi utak, mindenképpen a kátyúzás végéig fennakadást vezethet a város életében. Vannak kerülőtak, mindenképpen próbáljunk ezeken az útszakaszokon közlekedni majd. És kérem szépen, 11 óra 18 perc van, egy újabb egészségpercek rovatunkkal folytatjuk. Egyes kutatások szerint azoknál, akik rendszeresen kertészkednek, 20-30%-kal kisebb lett a korai halálozás kockázata, mint azok számára, akik nem fogtak ilyen aktív életmódot. A kertészkedés pozitív élettani hatásaival foglalkozunk, ha persze nem a legnagyobb melegben.
2: De úgy néz ki, hogy életet tud hosszabbítani az, hogy fogjuk magunkat, kisétálunk, persze nem csak úgy kisebb strandpapucsban a kertben, hanem viszünk magunkkal némi eszközt is, hát mondjuk kapát, esetleg kaszát, vagy pedig ásót.
1: Ásás, gerebézés, ültetés és gyomlálás közben több izomcsoport is dolgozik, nem kell edzőterembe járni, javítja a fizikai állóképességünket.
2: És hogyha már ez megtörténik, akkor rendbe jöhet akár a vérnyomásunk is, ugyanis ez a fajta munkálat javítja a szív és az érrendszernek az állapotát, természetesen, ha rendszeresen végezzük.
1: Nem csak a hölgyek számolják, de első körben ők számolják igazán kalóriát is éget. Egy óra közepes intenzitású kertészkedés nagyjából 200-400 kilokalcium kilokalóriát éget el, ami azt jelenti, hogy ha dolgozunk 10 órát, akkor meg is van a napi átlagunk.
2: És hát, hogyha valamiféle megterhelésről beszélgetünk, legalábbis ami a mindennapi életünkben ér bennünket, nem feltétlenül csak a fizikai, hanem a mentális egészségünk is ki van kezdve egy olyan folyamat által, amit rendszeresen csak stresszként emlegetünk, ami egy folyamatos hormon termelődését eredményezi, méghozzá a kortizolét, és hogyha valaki szeretne ennek a kellemetlen hormonnak a mellékhatásaitól megszabadulni, csökkenteni a stressz hormon szintjét, akkor 20-30 percet töltsön naponta a kertben.
1: Javíthatja a hangulatot, enyhíti a szorongást és a depressziós tüneteket, növeli a sikerélményt, az önbizalmat, hiszen látható eredménye van a munkánknak.
2: Ugye a mostani napsütésben folyamatosan mondjuk azt, hogy 11 óra és délután 3 óra között.
1: 11 órától októberig nem megy.
2: Így van, ez lenne az ideálisabb, de ha valaki mégis vállalkozik arra, hogy a kertbe munkálatokat végez, 11 óra előtt még talán elviselhetőbb a napsütés, akkor mindenképpen D-vitamint gyűjt magának, amivel a csontjainak, illetve az immunrendszerének a fittségét, az egészségét és az erejét is növelheti.
1: Hát ennyit az egészségpercek rovatunkról, kapáljunk a kiskertben, locsoljunk, de csak észszer és tudatosan, nem pedig legnagyobb hőfokokban. 11 óra 20 perc van, ebben az órában is egy témával szeretnénk számotokra kedveskedni.
2: Így van, a vonal másik végén szeretnénk majd köszönteni, hiszen egy Viberes kapcsolást terveztünk Molnár Eleonórával, a Kárpátai Népfőiskola Egyesületnek a vezetőjével szeretnénk beszélgetni.
1: Hevesi Tamás énekel, ezt egy életen át kell játszani itt az FM 92.1-en a különkedés műsorában.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 11 óra 31 perc van, köszöntjük a mostatokozó rádióhallgatókat és livestream nézőket, és aztán jöjjünk egy újabb beszélgetésre, ahogy ígértük korábban.
2: A vonal másik végén köszöntjük Molnár Eleonórát, a Kárpátai Népfőiskola Egyesület vezetőjét. Сьогодні нами на зв'язку Елеонора Молнар, голова об'єднання Закарпатського народного інституту. Üdvözöljük műsorunkban, hall-e bennünket.
3: Igen, jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon izgalmas napokat él meg az egyesületük, és rengeteg program van. Éppen a percekben Lakiteleken történik egy nagyszabású kiállítás a Nemzeti Művelődési Intézetben a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezettel közösen. Mit kell tudni ennek a mai órának a fontosságáról?
3: Igen, hát egyrészt a mai nap a 25-26-os ASZAK programnak az évadzáró kiállítása zajlik itt Lakiteleken a Nemzeti Művelődési Intézet székházában, és ami ennek az évadzárónak a különlegességét adja, hogy immár 5 éve fut ez a közösségépítő program, és ennek tiszteletére a határon túli partnerszervezetekkel közösen egy időkapszulát is elhelyezünk a Művelődési Intézet díszkertjében.
1: Mit kell tudni erről a szakkör projektről? Nagyon sok helyen találkozunk a névvel, lassan megbarátkozunk vele. Közösségépítésről, szakmaiságról, hagyományápolásról is szól egyben.
3: Így van, tehát ennek ugye a lényege igazából a COVID után a közösségi élet újraindítása volt, hiszen ezek a szakköri programok 5 fő csoportokban történnek. Ezek nem iskolai keretek között, hanem a felnőtt lakosságot célozza meg, és hát természetesen a közösségszervező téma az a nemzeti kultúránk és a hagyományaink, a kézműves tevékenység.
1: Úgy kell elképzelni, mint a régi koroknak a nagy fonóját, vagy a csigatészta készítés, ünnepek előtti csigatészta készítések a közös élményét, mint hogy van ebben egy ilyenfajta millió is?
3: Igen, sőt, rátapintott szerkesztő úr a lényegre, ugyanis az évben, vagyis a 26-27-es évadban már tésztakészítő szakkör is indul, és azt hiszem, hogy a szervezők nem fognak haragudni, ha azt a titkot elárulom, hogy közel 400 igénylés érkezett a tésztakészítés szakkörre, úgyhogy a szervezők is meglepődtek, hogy ebben a témában is milyen népszerű ez a program.
1: A Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület partner ennek a projektnek, itt Kárpátalján szervez ezeket a közösségeket. Meséljünk a helyi munkáról.
3: Igen, hát az elmúlt napokban otthon Kárpátalján a Szürtei rendezvénytermünkben tartottuk meg az évadzáró szakkör kiállítást a Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan, de pár nappal később a feltalálók napjához kapcsolódóan egy interaktív ifjúsági programot is sikerült megszerveznünk, és hát a közeljövőben készülünk a Mohács emlékévhez egy ünnepi istentisztelettel és egy faültetéssel, és immár második alkalommal készülünk megszervezni Beregszászban az Ortutai Központban, és Szürtében is a Csillaglesen programunkat, ami szintén egy nagyon érdekes közösségépítő program, hiszen ez egy éjszakai program, az augusztusi csillaghullásban lehet gyönyörködni, de a csillag témához kapcsolódóan bibliai témájú történetekkel lehet megismerkedni, csillag témájú énekeket lehet ének

0: következő eseményére.
1: Beszéltünk arról, hogy évadzáró kiállítás, ez volt itt Kárpátalján néhány nappal ezelőtt. Hány közösség van, hány területen, településen, hány embert lehet ezzel megszólítani?
0: Az a szakköri közösség, amit mi a Népfőiskolai Egyesülettel koordinálunk, az éven 14 szakkör 8 településén valósult meg. Ezek között, a szakköri közösségek között vannak olyanok, akik már az elmúlt 5 évben folyamatosan részt vesznek ebben a programban. Erről azt kell tudni, hogy ezek amatőr, kezdő csoportok, tehát hogyha valaki egy szakmát itt kipróbál, úgy mint a gyöngyfűzést vagy tojásfestést, akkor utána a Hagyományok Házának az aktuális képzésére akár be is iratkozhat, és képesítést is szerezhet erről, de pont ezért, mivel ez egy ilyen közösségszervező amatőr program, ezért ugyanazt a szakterületet kétszer nem választhatják, ezért ez motiválja is a közösségeket, hogy minden éven új szakágat próbáljanak ki. Tehát, hogyha valaki egyik éven mondjuk tojásfestéssel foglalkozik, akkor a következő évadban a gyertyaöntésnek a rejtelmeibe tekinthet be.
1: Lehet-e csatlakozni a következő időszakban a közösséghez? Lehet-e szervezetten saját településként becsatlakozni ebbe a misszióba, munkába?
0: Sajnos, mivel ennek van egy ilyen online felülete, és ugye ez magyarországi közpénzek felhasználásával történik ez a program, ezért ennek nagyon szigorú szabályai vannak. A magyarországiak például úgy tudnak csatlakozni, hogy ugye ők egy hivatalos magyarországi szervezet adószámmal tudnak regisztrálni, és a határon túli területeket úgy tudták bevonni, hogy van 7 partner szervezetük, ugye köztük mi vagyunk az egyik Kárpátalján, a másik pedig a Prokultúra Szakkárpátika, tehát hozzánk ehhez a két szervezethez lehet az igényeket benyújtani, és aztán utána mi, mint hivatalos jogi személy, tudjuk ezeket a szakköri csoportokat regisztrálni ezen a felületen. A jelentkezés sajnos már lejárt, volt erre egy hónap, de örömmel jelenthetem, hogy például Kárpátalján az évadban 14 szakkör indult, most a 26-27-es évadra 25 jelentkezés érkezett.
1: Akkor csak kinövi magát ez a projekt, előbb-utóbb is láthatjuk, hogy gyönyörű szépen terjeszkedik. Beszélgessünk kicsit a Rákóczi emlékév kapcsán, egy kétfordulós vetélkedő is zajlik.
0: Igen, az Egyesületünk tavasszal már kiírt egy pályázatot a középiskolásoknak, aminek a témája ugye a Rákóczi emlékévhez kapcsolódik. Ezt a vetélkedőt úgy szeretnénk lebonyolítani, hogy lesz egy online fordulója, és aztán valamikor október folyamán pedig Beregszászban, az Ortutai Központban fogjuk a jelenléti fordulót megtartani, értékes nyereményekkel természetesen, és ennek a, ugye most kitört a nyár, a szünidő, a szabadságok, úgyhogy majd augusztus végén szeretnénk aktualizálni és élesíteni ezt az online fordulós részét a vetélkedőnek.
1: Ifjúsági programok vannak még a területen?
0: Igen, vannak, nagyon szeretnek a gyerekek részt venni a játékestjeinken. Ezek a játékestek, amiket tartunk a Szürtei rendezvényközpontunkba, ezek általában olyan rendezvények, ahol magyar népmesékkel, tehát a magyar kultúra értékeivel kapcsolatosan mindig igyekszünk az értéktár elemeit is bevonni ezekbe a társas játékestekbe, tehát ezek mindig egy ilyen informatív alkalmak is, amellett, hogy ugye felhőtlenül lehet szórakozni, és összetermészetesen a már nagyon népszerű szépírás versenyünket, és Erzsébet Tapiszavaló versenyünket is megtartjuk majd, és persze a Römi Night-ra is lehet újra pályázni a főiskolai kollégistáknak.
1: Beszélgessünk kicsit az eredményekről, illetve a kiállítandó termékekről és magáról a helyszínekről.

0: beszélgettünk, arról elhangzott, hogy Brüsszelben is láthatjuk majd a munkájuknak a gyümölcsét. Sok felé, egyre több felé jelennek meg ezek az alkotások.
1: A hímzőműhelynek a munkái, igen. Nagyon örülünk, hogy évről évre egyre eredményesebbek. Nagyon sokat dolgoznak. Most is már aktuálisan a 2028-as pályázatokra készítik a különböző lakástextíliákat, hímzéseket, és most ez egy nagyon nagy dolog számunkra, hogy ezen az élő népművészet kiállításon az elmúlt 40 zsűrizett alkotásukból 38-at a szakmai zsűribe is válogatott, és ezt most majd július 2-án Debrecenben egy kiállítás keretében a negyedemű is megtekintheti.
0: Ennek van ilyen tudatos célja, hogy előbb-utóbb ezeket a motívumokat modern, stilizált formában visszahonosítsák vidékünkön, vagy itt a Kárpát-medencén belül?
1: Igen, ugye a névfőiskola kezdetektől azért dolgozik, hogy a kárpátaljai értékek minél szélesebb körben ismerté váljanak, és hát szívügyünk a népművészet, és hát nagyon örülünk neki, hogy az elmúlt években a beregi keresztszemes hímzés hungarikum is lett, úgyhogy a hímzőink ennek a mintakincsnek szentelik a mindennapjaikat, és hát a mentorunk szuperné Bohus Judit, aki nem csak fantasztikus hímző szakember, hanem egyúttal tervező is. Ő az, aki ezeket az autentikus kárpátaljai mintákat egy kicsit finomítva a 21. század elvárásaihoz, hogy ezek valóban finom és kifinomult mintákként megjelenhessenek lakástextíliákon, vagy adott esetben ruhákon.
0: Lehet, hogy eljön az, az idő, amikor a kárpátaljai úrhölgyeink egy komolyabb rendezvényen kárpátaljai mintázatú ruhákkal is találkozhatunk majd?
1: Én nagyon bízom benne.
0: Nagyon izgalmas jövőkép ez. Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, és beszélgethettünk a dolgokról. Sok erőt és áldást kívánunk a munkájukra.
1: Köszönöm szépen a megkeresést, és szép napot kívánok.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Molnár Eleonórával, a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület vezetőjével beszélgettünk.
3: He's out.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11:56 perc van, hölgyeim, és mostan kerekítenünk lesz a mai két órás műsort. A hétvége folyamán dübörög a meleg, akár 38 fokot is mutatnak majd a hőmérő higanyszálait vidékünkön, ez nem
3: árnyékban.
2: Anglia, London, ahol egyébként megtölt az összes hőmérsékleti rekord, amit eddig tarthattak. Hihetetlenül hatalmas forróság lepi el Európa, azt nagyon sok városát, nagyon sok országát, de az a következő napokban hozzánk is megérkezik. Holnap már 36 fok lesz, és szombaton
3: exponenciálisan emelkedő.
2: Vasárnap, hétfőket, szerdára nem fogunk félni a hidegtől.
3: Egyszer majd csak lehűl, de akkor annak tartok tőle, hogy nagy durranással ér majd véget. Na, meglátjuk.
2: Igen, ez ilyenkor szoktak a legnagyobb viharok is történni sajnos vidékünkön, úgyhogy amegy ment egy, akkor nem menjünk ki út, nem induljunk útnak, pláne hosszabb útnak ne, és akár tömegközlekedésre igazán használjunk, mert ilyenkor nagyon-nagyon sok veszélyforrásolnak a melegnek, pláne a napsütötte órák idejében, úgyhogy kitartást kívánunk. Hűsöljünk otthon a hűs szobában, ha tehetjük.
3: Hát a frissülő levegőt nem is tudom küldeni, de reménység szerint egy frissítő gondolatot igen, méghozzá 139 éve. Pontosan ezen a napon, június 25-én született Karinthy Frigyestől, aki íróként, műfordítóként, kritikusként, újságíróként, humoristaként, a kabaré nagymestereként vonult be a történelembe. Tőle egy gondolat, amit szerintem egy kicsit kóstolgassunk. Ne tartsuk magunkat túl bölcsnek, s mindjárt nem leszünk túl ostobák gyermekeink szemében.
2: A kárpátai lelki elsősegi telefonszolgálat elérhetőségét mondom, 095-600-805, 097-600-805. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk a háttérben, te csak várj, míg fel kell majd a nap, hát a nap fel kell, de kitartást kívánok. Ez alkalommal Gogol István.
3: És Béta Zoltán.
2: Isten velünk, sziasztok, sziasztok!

0: Hát.
1: Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvés.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyamasztok, va? Jodin FM.
1: Klaszne radio. V dorohu.

Dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: kerülhetünk Beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Széchenyi 7. Деталі на сайті.
2: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столичнай ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
3: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
4: Двічі на тиждень
3: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
0: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
6: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу hallottam.

0: Minket.
1: Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyek

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvés előtt.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: mese volt!
1: Abban minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt!
3: Kígyós Jancsi. Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egyetlen fia. Annak a fiúnak Jancsi volt a neve. Azt mondja Jancsi egyszer az anyjának. Édesanyám, én elmegyek szerencsét próbálni. Talán szerencsém lesz, s szerzek valamit. Kendnek is jobb lesz az élete. A szegény asszony pogácsát sütött, feltarisznyálta a fiát, s Jancsi elindult hetet hét ország ellen. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által, s amint egy rengeteg erdőn menne keresztül, megszólítja valaki. Néz erre, néz arra, nem lát senkit. Aztán felnéz egy fára, s hát annak a felső ágára rá van tekeredve egy kígyó, ez szólott hozzá. Azt mondotta Jancsinak a kígyó. Te legény, védj le a fáról, s vígy haza az édesapámhoz, bizony nem bánod meg. Jancsi felmászott a fára, a kígyó szépen letekerte az ágról, az meg mindjárt rátekerőzött a nyakára, de nem bántotta Jancsit. No, leereszkedik a fáról, tovább indul Jancsi, s kérdi a kígyótól. Hát hol lakik a te édesapád? Látod-e amott azt a nagy tüzet? Mondotta a kígyó. Ott lakik az én édesapám gyémánt palotában. Hitte is, nem is Jancsi ezt a beszédet, de azért csak vitte a kígyót, többet nem kérdezősködött. Tovább mennek, mendegélnek, s egyszerre csak eléjük áll egy disznó nagy röfögéssel. Azt mondja Jancsinak a disznó. Tedd le azt a kígyót, legény, mert téged is megvarázsol, mint engem. Látod-e, én királyfi voltam, s disznónak varázsolt. Nem bánom én akárminek varázsol, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Amint egy pár lépéssel tovább mentek, azt mondja a kígyó. Szerencsét, hogy nem hallgattál arra a disznóra. Királyfi lehetne még most is, de megvarázsoltam, mert hiába kértem, hiába könyörögtem, nem vitt haza az édesapámhoz. Még egy hajításnyira sem mentek, eléjük toppan egy ló, s az is azt mondja Jancsinak. Tedd le azt a kígyót, te legény, mert téged is megvarázsol, mint engem. Nem bánom én, ha meg is varázsol, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Mikor egy kicsit tovább haladtak, azt mondotta a kígyó Jancsinak. Látod, Jancsi, ezt is azért varázsoltam meg, mert nem vitt haza az édesapámhoz. Tovább mennek, mendegélnek, s hát jöjj velük szembe égtelen nagy bömböléssel egy bika. Mondja ez is Jancsinak. Tedd le azt a kígyót, te legény, mert bizony megvarázsol, mint engem. Hadd varázsoljon, nem bánom, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Azzal tovább mentek. Mikor egy kicsit eltávolodtak a bikától, azt mondja a kígyó. Látott te legény? Ez mind a három királyfi volt, s mind a hármat kértem, hogy vegyen le a fáról, vigyen haza az édesapámhoz, de egyiknek sem volt annyi szíve, hogy megkönyörüljön rajtam. Azért varázsoltam meg mind a hármat. A közben megérkeztek ahhoz a nagy tűzhöz, amelyet messziről láttak. Attól a tűztől nem messze volt a gyémánt palota. Abban lakott a kígyó édesapja, a kígyók királya. A gyémánt palota előtt egy regement katona állott tört, s mikor Jancsi odaért a kígyóval, szépen két sorba állottak, s úgy tisztelektek. Felmennek a gyémánt grádicson, s amint mennek, mondja a kígyó Jancsinak. Hallod-e te jó legény? Az édesapám, amiért engem hazahoztál, annyi ezüstöt és aranyat kínál, amennyit csak elbírsz, tám még többet is. De te ne fogadj el semmi egyebet, csak azt a nagy abroszt, amelyik az ebédlőasztalra van felterítve. Bemennek a palotába, fogadja a kígyó király nagy örömmel őket, s mondja lelkes szóval Jancsinak. Kívánj akármit, te legény! Adok neked aranyat, ezüstöt, gyémántot, amiért visszahoztad egyetlen leányomat. Nem kell nekem, felséges királyom, sem aranya, sem ezüstje, sem gyémántja, mondotta Jancsi. Csak az a nagy abrosz, amelyik az ebédlőasztalra van felterítve. Jól van, fiam, mondja a kígyó király. Neked adom, pedig ez a legdrágább kincsem a leányom után. Mert úgy tudd meg, hogy ennek az abrosznak csak be kell hajtani a négy sarkát, s tele lesz mindjárt étellel, itallal. Ha ezt az abroszt megőrzöd, ételre, italra nem lesz gondod az életben. Ott mindjárt meg is mutatja a király, hogy mit tud az abrosz. Behajtja a négy sarkát. Hát annyi rajta az étel, ital, hogy csak úgy ropogott alatta az asztal, pedig színarany volt mind a négy lába, de még a fedele is. Leülnek az asztal mellé, bíztatja Jancsit a kígyó király. Egyél, igyál, fiam! Esznek, isznak, s egyszer csak mi történik, mi nem? Nem egyéb a nagy semminél, elég az, hogy kerül, fordul az asztal körül a kígyó király leánya, s hát egy szempillantásra csak eltűnik, mintha a föld nyelte volna el, s ott van helyette egy szépséges szép leány, de olyan szép, hogy Jancsinak szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Megszólal a leány. Csodálkozol, ugye te legény? Pedig úgy nézd meg, hogy én vagyok az a kígyó, akit hazahoztál. Nem bánom én, mondta Jancsi. Ha az vagy, ha nem az vagy, de ha előbb látlak, bizony nem az abroszt kérem az apádtól, hanem téged. Azt mondja a kígyó király. Ne búsulj, fiam! Neked adom az abroszt is, neked adom a leányt is, s adok mellé tengerkincset. Élhettek vígan, míg a világ, s még két nap. De bezzeg megörült ennek a beszédnek, Jancsi, nem különben a kígyó király kisasszony. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, hét állónap s hét éjjel táncoltak. Akkor a fiatalok hat lovas hintóba ültek, hat lovas hintó előtt ment egy regement huszár, utána is egy regement huszár, kétfelül a hintó mellett két regement gyalogkatona, úgy indultak a Jancsi hazájába. De még mi mindent vittek utánuk? Hat szekér ezüstöt, hat szekér aranyat, hat szekér gyémántot. Ahogy megérkeztek a Jancsi hazájába, éppen olyan gyémánt palotát építettek, mint a kígyó királyé. Beköltöztették a Jancsi anyját is. Bezzeg jó dolga volt azután, kezét, lábát összekalácsolta, úgy élt, mint egy királyné. Itt a vége, fuss el véle.
2: Volt egyszer egy mese volt!
1: Abban minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Ты в Ямасотва и один FM.
1: Классное радио в дорогу.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidyam a stopa. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod. Fej.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulz

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Ez a helyes, nem ez az élet.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Pulzus FM.
3: Це Радіопульс. 92 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92 и 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Сыбьяна 102 и 1 FM.
1: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.